Sabue. Bakete nice. Ala. Sabana me migade. Kalengero. Kakerenge. Mubibo. Mwagare lamba juki zetisenkuru mandu ruva wanajao. Zijao. Zijao.